parton. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blind committing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Amen.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy török szentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 gram kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a Szolnoki Versegi Ferenc Könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be. A szervezők arra biztatják a szolnokiakat és a környéken élőket, hogy figyeljék a könyvtár aktuális programkínálatát, hiszen az ősz folyamán folyamatosan érkeznek új rendezvények, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tisza-híd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jász-Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagy Kunszolnoki egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, Első Ferenc uralkodásának kerületi eredeti követeiről, valamint Pirkler Tádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy hús üzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg. 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában 3. ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1 200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19, 16 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 10. napja van az évből, egyébként a 253. még 112 nap és hús, el is röppent 2026. Az viszont biztos, hogy idén is a mai a Hunorok és a Nikolettek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Jó reggelt! 6 után 10 perccel Max Levente vagyok. Hamarosan a CNC Music Factory dalát, a Gonna Make You Sweat-et indítom. Előtte még a Kristálét, most pedig a Madhouse Madonna feldolgozása indítja az órát. Like a Prayer!
4: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-e van, és így negyed hét környékén egy nagyon fontos világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Ma van ugyanis az öngyilkosság megelőzés világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a krízis helyzetek felismerhetők és a tragédiák megelőzhetők. Ha bárki úgy érzi, lelki segélyre van szüksége, vagy valakinek a környezetében, a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívható a 116-123-as lelki elsősegély telefonszám. Jó reggelt, ha a dugó baleset van, a mi hívható SMS-es Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a front miatt felhősebb, de néha napsütéses nap elé nézünk. 21-29 fok között lesz a maximum, az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb, és még egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Részletek és a folytatás mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Segi folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Őrizetben egy törökszentmiklósi dílerpár, előadások és kiállítások a Versegi Ferenc könyvtárban. Keresik Magyarország legszebb erdei kerékpár útját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy törökszentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 gram kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a szolnoki Versegi Ferenc könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, itt van újra. A hidegfront miatt napos, gomoly felhős időnk lesz. Még előfordulhat zápor, zivatar. 21-29 fokot mérhetünk. Keleten és az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb a mai nap. Holnap aztán a front hullámot vett fölöttünk, és emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok várhatóak. A maximum majd még jobban visszaesik, 16-23 fok közé, és sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Szebb húrokat fendít a folytatásban Krisztina Aguilera, sőt, gyönyörűeket. Jön a Beautiful a Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A pillanat, amikor a két tenyerem összeér, volt, de már el is múlt. Minden és mindenki változik, Everybody's Changing címmel szól majd a Kindala hét után. És jön majd egy jó tanács Karameltől azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy az eszükre vagy a szívükre hallgassanak.
2: Használd a szíved, a szívedet, csak figyeld a tömeget, azok döntik a falakat.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jász-Nagykun-Szolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnoki egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, Első Ferenc uralkodásának kerületi követeiről, valamint Pirk Lertádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 10. napján. Csütörtök van, sok boldogságot, hunorok, nikolettek, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hamarosan a holland Alice DJ formáció Better Off Alone című dalával tekerjük vissza az időkerekét. Mindenek előtt viszont Kellisszel szól már is a Trick Me. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és 1989-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a Hét című műsorában bejelentette a magyar kormány döntését, mely szerint 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Erre a pillanatra én konkrétan emlékszem. Azóta sokat változott a világ, mert hogy folyamatos változásban van, és nem csak a világ, hanem benne mi, emberek is. Everybody's changing, a Kindalával megyünk tovább a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Itt az ősz, holnap aztán még ősziesebb és borongósabb arcát mutatja majd az időjárás. Hullámot vett felettünk a front, ezt olvastam valahol. Holnap, ma még azért napos gomoly felhős idő 21-29 fokkal, holnap már csak 16-23 fok valószínű. Részletekkel jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, 7:30 lesz. A hírek után még egy picit repetázunk a nyárból, a C-block jön és a Summer Time. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Középpontban a digitális gyermekvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a szolnoki kajakkenu klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában 3. ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1-200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.

0: Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, csütörtök, Nicolette Hunor napja. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 1933-ban ezen a napon született Karl Lagerfeld, német divattervező, a Fendi, majd a Chanel kreatív tervezője és természetesen a róla elnevezett márka megalkotója. 1950-ben a mai napon született Joe Perry, Grammy-díjas amerikai gitáros zeneszerző, az Aerosmith alapító tagja. 1958. szeptember 10 megszületett Chris Columbus, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, többek között a Reszkessetek betörők 1-2 megalkotója. 1960-ban ezen a napon született Colin Firth, Oscar-díjas angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Büszkeség és balítélet, az Angol beteg vagy a Szerelmes Shakespeare. 1968-ban ezen a napon született Guy Ritchie, angol rendező, producer, forgatókönyvíró. Olyan mozikat köszönhetünk neki, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff vagy az Úriemberek sorozat, melynek kijött a második évada. És 1957-ben szintén a mai napon született Siobhan Fahey, a Bananarama és a Shakespeare Sisters tagja. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két kedv csináló közülük, előtte egy gyors közlekedési info. Az 57-es főúton Bóly közelében három autó ütközött. A főút a teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Jó utat óvatosan, mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában hallgatunk egy kis Avril Lavigne-t. És zenél a 4-es street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Derekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Őrizetben egy török-szent miklósi dílerpár, előadások és kiállítások a Versegi Ferenc könyvtárban. Keresik Magyarország legszebb erdei kerékpár útját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy török-szent miklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 gram kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a szolnoki Versegi Ferenc könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 10-én ezen az őszies csütörtök reggelen, 5 perccel 8 után. Szép napot, jó utat, jó sulit, jó munkát kívánok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Backstreet Boys, egy kicsit később Ákos és a Black Machine is jön, most pedig Nelly Furtado, Timbalanddel. Max Emlevente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyiknél. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres torlódásra tessék készülni, illetve baleset miatt teljesen lezárták az 57-es főutat Bói közelében. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset lenne, hívható SMS Fiber számunk 0620-55-55-155. A csütörtök reggel a kanadai April Lavigne-jal megy tovább a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, bármelyik gyerek röpködne a boldogságtól, hogyha a kertjük végében egy egész vidám park lenne. Paris Jackson most elárulta, hogy milyen volt Neverlanden felnőni. A birtokon tényleg volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő. Vidám parki játékok, óriás kerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris viszont elmondta, hogy testvéreivel, Prince-el és Biggie-vel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészült a házi feladat és elvégezték a rájuk bízott munkát. A papára pedig majd a Remember the Time-mal emlékezünk, no is a 90-es és 2000-es évekre. Itt a Best FM, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tisza-híd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jász-Nagykun-Szolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun Szolnoki egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, Első Ferenc uralkodásának kerületi követeiről, valamint Pirkler Tádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali.

0: maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma 25 fok körül alakul a maximum a legtöbb helyen. Az Alföldön, délkeleten még lehet ennél melegebb. Napos, gomoly felhős idő, enyhe széllel. Holnap újabb hulláma ér ide a frontnak, záporokkal, zivatarokkal, még több felhővel, és még hűvösebbel. A fővárosban például 20 fok sem, lesz csak 18. De az eső már ott, ahol esett ugye tegnap, mindenképpen jól jött már nagyon. Aesop Bass, Life is a Flower, a legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt! We live

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azoknak, akik hajlamosak túlaggódni a dolgokat, jön egy kis bíztatás a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright, és énekel nekünk Zséda is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Középpontban a digitális gyermekvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában harmadikként ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1-200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy olyan évből, amikor Amerikában Eminem, The Real Slim Shady és Britney Upside Did It Again-je tarolt, Európában pedig megjelent az ATB Let You Go című slágeren. A melyik évről van szó? 3, 2, 1, 2000! 4 perc elmúlt 9, jó reggelt! 2026. szeptember 10-én, csütörtökön, Nikolettek, hunorok, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egy Pécs környékéről. Baleset történt korábban az 57-es főúton Bóly közelében. Három autó ütközött teljes útzárban. Lassabb a haladás, hosszabb a menetidő az M7-esen a Balaton felé, ahol Martonvásár és Kápolnásnyék között a szalagkorlátot javítják. Egy sávot lezártak, 4 kilométeres a dugó. Jó utat, minden rendben lesz, Everything's Gonna Be Alright címmel. A Sweetbox slágere folytatja a csütörtök reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék a libanoni kanadai énekes dalszerzővel, producerrel Karl Abo Samával, vagyis Karl Wolffal megyünk tovább, aki karrierjét producerként és dalszerzőként kezdte, szóló karrierje pedig 2001-ben indult. Első szólóalbuma Face Behind the Face címmel 2006-ban jelent meg, nemzetközi hírnevet pedig a most érkező 2008-as Totóféle Afrika feldolgozással szerzett, ami hatalmas sláger lett, és még MTV Európai Zenei Díjat is nyert vele.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-én megérkezett az ősz a hideg fronttal. Felfrissült a levegő, véget ért a szeptemberi kánikula. A maximum ma 25 fok körül alakul, enyhe szél. Néha napsütés, néha felhők, csapadék aztán estétől újból jöhet, mert hogy holnap egy második hulláma ér ide a frontnak, még több esővel, még több felhővel és még hűvösebbel. A maximum már csak alig 20 fok körül lesz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindenek előtt egy friss közlekedési info. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé vezető oldalon, 60 és Bag között. Egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön majd a Jamiroquai. És a tankcsapda is.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Őrizetben egy törökszentmiklósi dílerpár, előadások és kiállítások a Versegi Ferenc könyvtárban. Keresik Magyarország legszebb erdei kerékpár útját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy törökszentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 gram kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a szolnoki Versegi Ferenc könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megérkezett az ősz, szeptember 10-én, de ne adjuk fel, 264 nap is újból itt a nyár. Remélhetőleg élvezhetőbb, normálisabb, nem annyira szélsőséges hőkupolákkal tűzdelt, mint az idei volt. Ne add fel, Don't Give Up a címen Sikén és Brian Adams szóra indító dalának 5 perc elmúlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék jön, a Rév királynője, legalábbis ezt a becenevet kapta Rozalla, miután több mint 30 országban került be a top 10-be, 1991-es debütáló slágere az Everybody's Free. Everybody.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek autópályáinkról. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között. 4-5 kilométeres most a torlódása miatt. Az M6-oson Budapest felé a Szentgyörgyi pihenő után egy kamion a terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot zárták le. És lassabb egy szakaszon az M7-es is a Balaton irányába, Velence térségében munkavégzés miatt. Jó utat, a dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De fura, hogy már a múlt, a Fekszünk a strandon című Bagosi Brothers Company dalról jut eszembe a nyár, így szeptember 10-én, amikor idén először igazán őszies az időjárás. Holnap pedig néhol még 20 fok sem lesz, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Red Hot Chili Peppers-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon. Napsütésre is van ma esély. Esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a Zöld Szabadság hídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
1: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban Észak-Ukrajnában. Az orosz támadásban 2 meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt 2 kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még kedden gyulladt ki a Nádascserj és Bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendáktól a délelőtt utolsó órájában, mint George Michael, vagy Ricky Martin és Christina Aguilera, akik ráadásul együtt duetteznek majd, Nobody Wants to be Lonely, az órát a brit Cosin indítja, szól már is a Catch. 6 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best of M-ben a legjobb zenék. 1993-ban utazunk, méghozzá egy csomó hölgy társaságában. Jön az Envog és a Salt and Pepper közöse a What a Man, Csajok a csúcson, majdnem a Billboard 100-as listájának harmadik helyig jutott annó a dal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön Kecskemét térségében. A kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét oldalon. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a munka mögött 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Én kérek elnézést, ja nem, Tiziano Ferro, perdono, azaz elnézést, bocsánat, pardon. A bocsánat kérést viszont már Majoros Ritának kell elfogadnia. Jó étvágyat kívánok, gyors csere a hírek alatt a stúdióban, aztán megy tovább a zenefolyam a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve, Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, még az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Egyre többen iratnak fel mozgást receptre. Holnap már sokfelé rákezdhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határában. A járművezetőjét a mentők még a tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A 16 év körüli fiatal azonban olyan súlyosan megsérült, hogy hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette, közölte az országos mentőszolgálat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők majd szakadoznak, kicsit a nap is előbújhat, de itt-ott azért nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, eső zápor, zivatar egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elmúlt dél is, ezen a csütörtökön is, úgyhogy szép délutánt és kellemes napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában velem tölthetik az idejüket, én hozom a legjobb zenéket, úgyhogy vágjunk is bele. Itt lesz mindjárt Press Michel és Mája és a Ghetto Superstar, de csak Tiziano Ferro Perdónója után. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát ezen a szinte őszies, vagy kicsit őszies csütörtöki délutánon. Tegnap még nyár volt, 30x fok, aztán éjszaka jött egy kis vihar, egy kis eső, aztán most hirtelen ősz lett, vagy legalábbis eléggé őszies az idő. Lassacskán jöhetnek majd a bekuckózó sütőtök, sütős esték, így egyik napról a másikra. Holnap pedig esőre is kell számítani, de természetesen jövök majd én is részletesen. Előtte pedig hangolódjunk vissza egy kicsit így az ebédidő végéhez közeledve, vissza a munkához. Mondjuk ne jóval érkezik a So Sick, de itt lesz majd a Depeche Mode is. Én egész délután hozom a mindenféle friss közlekedési információkat, bedobom a napkérdését is, úgyhogy tartsanak velem. Press Michel és Mája pedig folytatja a délután Ghetto Superstar a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután is itt vagyok, és a rendelkezésükre állok. Amint kapok valamilyen útinfót, már adom is. Cserébe csak annyit kérek, hogyha járnak az ország útjain, és önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel, vagy írjanak üzenetet. A számunk 0620-55-55-155-ös. Az M1-es autópályán ma is úgy tűnik szokásos a helyzet. Budapest felé a 70-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében pedig kiépített

0: kábelhúzásos szerelés előtt a 73-as kilométernél kell lassulásra, torlódásra számítani. Itt is elég erős a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy Laciéknál ma nagyon különleges ebéd van, mert hogy születésnapost ünnepelnek a munkahelyén, egy pici irodában dolgozik, és ilyenkor mindenkinek megszokták ünnepelni a születésnapját, az egyik kollégájának pedig pont ma van a szülinapja, méghozzá egy kerek szám, azt nem írta, hogy mi, de ez nem is tartozik ránk, én nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt mondta, hogy ők most így elhúzzák az ebédet legalább 2 óráig, de az is lehet, hogy még tovább tart az ünneplés. Úgyhogy ilyen szép csütörtököt kíván mindenkinek. Hát én pedig nektek jó ünneplést, és akkor a következő órában érkezzen egy jó kis Michael Jackson dal nektek. Jön a You Rock My World. És itt lesz még egy kis nyár Szikora Robival és a Valmarral. Jön a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnoki jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyalogídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvízcsatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Illegális migráció, energiaügyek, uniós költségvetés, ezek a legfontosabb témái a mai V4 csúcs találkozónak. A szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnök Pozsonyban tanácskozik az EU előtt álló kihívásokról és a visegrádi négyek érdekeiről. Robert Fico, szlovák kormányfő emellett az ír miniszterelnököt is meghívta a pozsonyi várba. Utazási pályázatot hirdett középiskoláknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
3: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát. Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
2: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten, keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, egy óra után is mindenkinek, pontosan 5 perccel járunk egy óra után. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ebben az órában is velem tartanak. Hamarosan bedobom a napkérdését, de előtte még itt lesz a Linkin Park és az Indian, de egy jó kis klasszikus a zenekartól. Shakirával pedig lassúzunk most egy kicsit, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Nesta FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ki mit csinál, ha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ez a kérdés. Azt hiszem, minden benne van és végtelenül egyszerű. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Már többen is írtak ezzel kapcsolatban az utóbbi napokban a hallgatóink közül, akár kisebb-nagyobb munkai konfliktusokról, úgyhogy gondoltam, hogy most behozom ezt ide a nap kérdésének. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra és a tapasztalatokra is. Valaki megtartja a három lépés távolságot, vagy valaki már rögtön az első konfliktusnál leül és beszél a másikkal, és aztán szigorúan a munkához tartják magukat? Tényleg érdekelnek a tapasztalatok, jöhetnek a válaszok Facebookon és Instagramon is, mindenhol ott vagyunk. Itt pedig a Faithless és az Insomnia, na aztán Michael Jackson és a You Rock My World a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nórától jött egy olyan üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körúton baleset történt a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig még mindig hasonló a helyzet a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, terelésben, illetve terelés előtt is lassulás van, torlódás is. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán pedig átépítik a terelésre, miatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres most az arra szóló kocsisor, a másik irányban is legalább 3 kilométeres a lassulás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek van jobb ötlete kerülő útról, tudnak, mindenképpen jelentkezzenek vele. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A napkérdésem az, hogy ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával, hogyan kezeli a munkai konfliktusokat, és azt írja Laci, nálunk a főnök a probléma, vele mit csináljak? Hát erre sajnos nincsen túl jó tanácsom, de ha valakinek van, nyugodtan írja meg Lacinak a 0-20-55-55-155-re, igyekszem továbbítani neki. Na, hogy a következő órában is az isteni zenéket jön majd Sherry, akkor...

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők, egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Holnap felhőkre, esőre is készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, valamint itt tudják kézzel teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a mozgás receptre program népszerűsége. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A páciens a receptet sporthelyszíneken vagy különféle programokon válthatja be. Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak, arról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár néhol előbújhat a nap. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén viszont kitartóbbak a felhők, eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre. Sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, mely tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Én Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Bahamán, itt lesz a Who Let the Dogs Out, hát mi más? De jön majd Brian Adams is, és Artfur Dodger, Romina Johnsonnal a Move Into Faster, és Eli Cole pedig már indítja is az órát. Jön a Fight for This Love, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amivel az életünk során szinte mindannyian egyszer-egyszer azért találkozunk. Kata azt írja, én ilyenkor próbálom minimalizálni a kontaktot, nem kell mindenkivel barátoknak lennünk. Elég, ha normálisan együtt tudunk dolgozni. Peti azt írja, megpróbálom kideríteni, mi baja velem, lehet, hogy csak félreértés van a háttérben. Ha meg nem, akkor marad a kötelező udvariasság. Egyébként ezt írták a legtöbben, ezt az ilyen három lépés távolságot. Igazából maradjunk a munkakapcsolatnál, a normális munkakapcsolatnál, talán jobb, hogyha erre törekszünk. Évi is írt, én biztosan nem vinném haza a munkahelyi feszültséget, munkaidő végén, a fejben el is köszönök tőle. Én általában így szoktam, vagy legalábbis erre törekszem. Jól hangzik, csak talán ez szerintem nem mindig ennyire egyszerű. 0620 55 55 155, vagy legalábbis nekem. Szóval ide írjanak, hogyha más véleményen vannak, vagy ha ugyanezen a véleményen vannak, akkor is, vagy önöknek mi a tapasztalata, mit tesznek, hogyha valaki a kollégák közül nem jönnek ki. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis 90-es évek, hiszen Bryan Adams érkezik, méghozzá Chicane remixében a Cloud Number 9 című slágerével, ami akkor egy nagyon ütős dal volt, de talán ez a Chicane remix még ütősebb lett, vagy még népszerűbb lett. Egy kis 90-es évek végi dance pop és egy kis Bryan Adams. Cloud Number 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is jó utat kívánok minden úton lévőnek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt kaptam, hogy az M5-ösön továbbra is Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, úgyhogy emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, méghozzá 77-es kilométer környékén mindkét irányban. Röszke felé jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres az araszoló kocsisor, másik irányban 3 kilométeres. Az M1-es pedig továbbra is elesett Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon. A terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra, torlódásra kell számítani. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy török szentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 gram kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a szolnoki Versegi Ferenc könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be. A szervezők arra biztatják a szolnokiakat és a környéken élőket, hogy figyeljék a könyvtár aktuális programkínálatát, hiszen az ősz folyamán folyamatosan érkeznek új rendezvények, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jász Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász Nagy Kunszolnoki egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, első Ferenc uralkodásának kerületi követeiről, valamint Pirkler Tádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy hús üzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában 3. ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1 200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ezt a csütörtök délutánt is együtt töltjük, aminek én nagyon örülök. Fodor Attila vagyok. Pont 30 év annak, hogy Michael Jackson teltházas koncertet adott itt Magyarországon a Népstadionban. És 88-ban ilyenkor a Guns N' Roses az első Amerikában a Sweet Child O' Mine-nal. Most azonban a Marchiba indítja a délutánunkat. Rombozom Bölten a Day.
0: 102.4 Veszte.

a képlet. Holnap még a 20 fokot is éppen hogy súrolja majd a legmagasabb hőmérséklet a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában felhős idő várható, némi esővel, záporral, sajnos annyi nem esik majd, amennyire szükség lenne, de kezdetnek ez sem rossz. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig 18 és 20 fok között alakul majd. Szombaton még a térségben több felhőre van kilátás, csapadék viszont csak elvétve lehet. Az északi a szél ezen a napon is élénk lesz. Szombaton kora délután 21 fokot mérhetünk majd. Vasárnap már kicsit szelidebb lesz az idő, a szél veszít az erejéből, esőre is csak kicsi az esély, jó rész napos, időnként felhős idő lesz, 24 fokos maximummal. A 102.4 Best FM-en ezúttal Sophie B. Hawkins és a Right Beside You hallható.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok, majd a Limp Bizkit dala, a Behind Blue Eyes. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kék Virág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Bringás reggeli szeptember 16-án szerdán 6:30-tól Szolnokon a Kossuth téren. Családi mozi délelőtt, kézműves játszóháza, valamint a Sauna Bárány a Moszat végszörnye, a Mancsőrjárat a Dino film és a Minyónok és Szörnyek filmekkel szeptember 19-én szombaton 10:30-tól.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, 0620 55 55 155 közlekedési infókat ide lehet nekünk küldeni. Köszönjük, én is mondok most néhányat. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinc káta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dán-Szentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A legjobb zenéket játsszuk, mi vagyunk a 102.4 Best FM, ezúttal pedig George Michael következik.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám 12 éve tanulmányok
1: számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy török szentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 g kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a Szolnoki Versegi Ferenc Könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be. A szervezők arra biztatják a szolnokiakat és a környéken élőket, hogy figyeljék a könyvtár aktuális programkínálatát, hiszen az ősz folyamán folyamatosan érkeznek új rendezvények, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
6: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
5: Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jász-Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász Nagykun Szolnoki Egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, Első Ferenc uralkodásának kerületi követeiről, valamint Pirkler Tádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
1: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
5: Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában 3. ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1 200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A stúdióban pedig Fodor Attila, Nicoletteknek kívánok boldog névnapot. Imáron 113 éve, hogy ezekben a napokban indult el a forgalom a világ első fizetős autópályáján az Egyesült Államokban. Nálunk tök ingyen érkezik majd Seal, a Desperado és most a Skizzle Sisters is.
4: 102.4 Best FM.

Holnap még 20 fokot is éppen, hogy súrolja majd a legmagasabb hőmérséklet a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában felhős idő várható, némi esővel, záporral. Sajnos annyi nem esik majd, amennyire szükség lenne, de kezdetnek ez sem rossz. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig 18 és 20 fok között alakul majd. Szombaton még a térségben több felhőre van kilátás, csapadék viszont csak elvétve lehet. Az északi a szél ezen a napon is élénk lesz. Szombaton kora délután 21 fokot mérhetünk majd. Vasárnap már kicsit szelidebb lesz az idő, a szél veszít az erejéből, esőre is csak kicsi az esély, jó rész napos, időnként felhős idő lesz, 24 fokos maximummal. A 90-es évek közepén járunk, és a Batman Forever daláról van szó, Seal, Kiss from a Rose, a 102.4 Best FM-en.

A Desperadoval folytatom mindjárt, szól majd a táncolj itt a 102.4 Best FM-en a program ajánlatokat követően. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra Kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca Együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma Együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kis új szálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Onlakodalom Lakatos László önálló este Oliver Wolffal szeptember 22-én kedden 18 órától látható az Abanovákban. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba végjáték a kisújszálláson, a Vigadóban tekinthető meg szeptember

102.4 Best FM, a legjobb zenék. 0620 55 55 155 közlekedési infókat ide lehet nekünk küldeni. Köszönjük, én is mondok most néhányat. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dánszentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Kerry Katona, az Atomic Kitten tagja, a napokban ünnepelte születésnapját, anyukája egyébként magyar származású.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Már több mint 71 ezer kerékpáros a kiskörei vízlépcsőn. Fakivágást és cserjeírtást végeznek a 32-es főúton. Szolnoki sikerek a kajakkenu magyar bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vett őrizetbe egy török szentmiklósi párt a rendőrség. A nyomozók információi szerint a 44 éves férfi és 26 éves női társa nem csak fogyasztotta, hanem terjesztette is a tiltott szert, amelyet lakásukon és a város több pontján, közterületen is értékesítettek. A nő éppen rollerrel indult útnak, amikor a rendőrök intézkedtek vele szemben. A roller kormányára akasztott szatyorban csak nem 300 g kristályt találtak. A nyomozók a pár lakásán kutatást is tartottak, ahol mobiltelefonokat és egy mérleget foglaltak le, emellett vagyonvisszaszerzés keretében aranyékszereket és készpénzt is lefoglaltak. A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyben szakértők bevonásával folytatódik a vizsgálat, közölte a rendőrség. Újabb programokkal várja az érdeklődőket a Szolnoki Versegi Ferenc Könyvtár. Az intézmény az őszi időszakban is többféle kulturális eseményt kínál. Az előadások és beszélgetések mellett kiállítások is helyet kapnak a programban. A könyvtár célja, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt kínáljon tartalmas elfoglaltságot, legyen szó irodalomról, helytörténetről, művészetről vagy más kulturális témákról. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek a helyi közösségek és alkotók munkáját mutatják be. A szervezők arra biztatják a szolnokiakat és a környéken élőket, hogy figyeljék a könyvtár aktuális program kínálatát, hiszen az ősz folyamán folyamatosan érkeznek új rendezvények, számolt be róla a Szolnoki Napló. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
4: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
3: Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71 ezer biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70 ezer biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. A 28. levéltári napot rendezték meg Szolnokon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun Szolnoki Egysége által szervezett tudományos és kulturális program középpontjában ezúttal is a helytörténeti kutatások álltak. Az előadások több korszakot és témát érintettek. Szó esett többek között a Szajoli Hegedűs család királyi adományleveleiről és családi archívumáról, Első Ferenc uralkodásának kerületi követeiről, valamint Pirkler Tádé 19. századi meteorológiai méréseiről. A rendezvényen átadták a Pro Archivo oklevelet is, amelyet idén a Fővárosi Mozgásjavító Egymi kollektívája kapta meg. A szakmai nap egyik előadása a házingatlanok 1952-es államosítását dolgozta fel a megyében, számolt be róla a szoljon.hu. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
5: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy hús üzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
3: Növényzetgondozási munkálatokat végez a Magyar Közút a 32-es főút Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán. A 63-as és 65-ös kilométer szelvények közötti területen fákat vágnak ki, gajazást és cserjeírtást végeznek. A közútkezelő szerint a munkákra közlekedésbiztonsági és fenntartási okokból van szükség. A sűrű növényzet ugyanis akadályozhatja az útmenti szikkasztóárkok működését, valamint a megfelelő űrszelvény biztosítását és a vadak észlelését is nehezítheti. A ritkítással a rendszeres fűkaszálást és az út mentén eldobált hulladék összegyűjtését is könnyebbé teszik. A Magyar Közút hangsúlyozta, nem cél az útmenti fás területek teljes megszüntetése, az egészségesen megmaradó fákból a későbbiekben egységesebb és gondozottabb fasort szeretnének kialakítani, írja a szoljon.hu. Eredményesen szerepeltek a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A friss világbajnok Csikó Zsóka 3 aranyérmet és több dobogós helyezést szerzett, míg klubtársa Decsi Dorina K4-ben 1000 méteren magyar bajnoki címet nyert, emellett további 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. A fiatalabb szolnoki versenyzők közül Fehér Anna Mária a parakajak 1-200 méteres számában 3. ért célba. Bakos Bence, Molnár Zénó és Budai Kevin több számban is pontszerző helyen végzett. Bakos a K1 200 méteren 9., 500-on 7. lett, még Budai Kevinnel párosban 200 és 500 méteren is 8. helyet szerzett. Molnár Zénó 1000 méteren 8., 5000 méteren pedig 9. lett. A szolnoki versenyzőket Bordács Balázs és Rigó Gábor edző készítette fel, számolt be róla a szoljon.hu. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak. Több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 26, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 19-16 fok lehet a minimum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban most Fodor Attila, ezen a napon született Pogány Judit, illetve Huszári Kata színésznő, de most van a szülinapja Colin Firthnek és Ryan Philipp színészeknek is. És boldog szülinapot Kései Ajna úszónőnek is. A Ségdánnal folytatom a csütörtökünket, itt az At Night.
0: 102.4 Best FM.

Holnap még a 20 fokot is éppen hogy súrolja majd a legmagasabb hőmérséklet a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában felhős idő várható, némi esővel, záporral, sajnos annyi nem esik majd, amennyire szükség lenne, de kezdetnek ez sem rossz. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig 18 és 20 fok között alakul majd. Szombaton még a térségben több felhőre van kilátás, csapadék viszont csak elvétve lehet. Az északi a szél ezen a napon is élénk lesz, szombaton kora délután 21 fokot mérhetünk majd. Vasárnap már kicsit szelidebb lesz az idő, a szél veszít az erejéből, esőre is csak kicsi az esély, jó részt napos, időnként felhős idő lesz, 24 fokos maximummal. Ez is volt filmzene, az elbaltázott nász éjszakában is hallhattuk a Sixpence None the Richer sikerét. There She Goes, a 102.4 Best FM-en.

filmekben is használták már a Mystic sikerét, a Scandalous-t hallgatjuk hamarosan, de most programajánlatok a 102.4 Best FM-en. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kék Virág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kis új szálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben, a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása az Abba Novákban látható.

102.4 Best FM a legjobb zenék, 0-20-55-55-155, közlekedési infókat ide lehet nekünk küldeni, köszönjük, én is mondok most néhányat. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dánszent Miklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Mostanra ennyi, Nagy Ricsi dala jön, még én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, passzolom is a mikrofont, holnap jövök 3 után, itt a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden. A Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Maroson ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb esőzápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható esőzápor, zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig ezért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: utasítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dériné program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada. A szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez. Emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hertz?
4: Így
3: Hertz,
4: van.
3: Mega Hertz.
4: Mega
3: Hertz. Jó, akkor na, de ez a csütörtök. Még egy órán keresztül DJ Millerrel lemezjátszok magad.
0: Best

0: DJ Miller.
1: Én már nem is tudom, 7. 8. résznél jár a Mission Impossible most a legutóbbi?
2: Nem tartom számon, hát mindegyiket megnézem, de hogy már
1: hányadik.
2: Nem tudom ezzel mit kezdeni.
1: Lehetne az megnézem. A következő rész, ugye a klasszik jelenetben, hogy így leereszted a Tom Hanks-t, tudod, hogy éppen ott csak megáll így a föld fölött.
2: Egy centire.
1: És mondjuk. Igen, és akkor az lenne neki a mission, a küldetés abban a részben, hogy rávenni az FND-t, hogy eljöjjön velünk koncertre. Az lenne az utolsó része a
2: sorozatban.
1: Erről akartam pontos, azt mondja, mennyi esélyt látod annak, hogy erre mi Istvánunkat elrángatjuk.
2: Pedig hát Stevie, arra elég nagy esély van, mert ugye én imádom. Nagyon-nagyon, tehát naponta nézem a régi videóit is, viccen kívül mondom, tehát ő nálam egy akkora ikon gyerekkorom óta.
1: De ezt pont tegnap beszéltük az FND-vel, meg ugye régebben is ez volt, mindig a Lauerrel csináltuk ezt, hogy beszélünk valamiről, hogy nem, te mi van a Shakedown-nal, nem tudsz róla valamit? Nem, az 2 hét múlva kijön egy új Shakedown kislemez. Tehát mindig beszélünk valamit, és utána megtörténik. Beszéltük tegnap az FND-vel, hogy ehhez kéne most megkod mondjuk a Lotto-5-össel. De hogy a Stevie Wonder az ugyanez volt. Tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, egy pufogtam, hogy Stevie Wonder Tour 4, vagy úgy, hogy és akkor kiderült, hogy a 2 hónapja lett egyébként vége a Stevie Wonder Tournek, mondjuk az csak Amerikában volt, és akkor már azóta mindig így néha-néha, amikor így följön, hogy azért de jó lenne Stevie Wonder Tourné, és tessék!
2: És írtad, ez... ugye egy London nincs is messze, ugye
1: fel a Repcsire,
2: le a Repcsiről, aztán ott is vagyunk, úgyhogy...
1: Erős a gyanúm, hogy erre ketten megyünk. Vagy te egyedül, ahogy én a mostani formámat ismerem.
2: Vásárold meg a

0: szúzós lesz most pláne, úgyhogy az a felé 250 kötője, 280 kilométer. Úgyhogy...
1: Haladjuk szépen lépésről lépésre. Csütörtök van, mi van ma?
0: Csütörtök? Nem, ma nyugalom van, képzeld el. Azért most már az őszi menetrend szerint azért próbálom azt, hogy csütörtökön egy módban még legyek
1: otthon.
0: Aztán holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár. Ugye főváros szívében, utána pedig Dombegyház. Bizonyám 250 kilométerre van a legrövidebb úton, úgyhogy ott egy 4 órás etap, zenekarok konferálgatása, és persze előttük közben, utána pedig DJ-zés, utána pedig elvileg éjfélkor indulnék haza, de valószínűleg ott alszom, és csak nappal jönök. Ez ilyen Békés Csabától még.
1: Az jó, mert még az utak is jó.
0: Ezért mondom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És ha nem bánt volna olyan csúnyán az élet a Whitney Houstonnal, ugye, mint ahogy...
2: Igen, sajnos.
1: Simán benne lenne a pakliba, hogy most még az ő turnéjára is ugyanígy nyácsorgatva várnánk a jegyértékesítését a Stevie Wonderére.
3: Egyébként az ő videóit is, a Stevie meg a Whitney nálam olyanok, hogy tényleg szinte napi szinten ugye beleszaladok a különböző platformokon, ilyen rövid videókba, tudod, ilyen egypercesekbe. Különböző duettek, a Stevie is rengeteget duettezett, volt Elton Johnnal, stb. Tehát ezeket én imádom. Tehát visszarepít az időben, a múltba, és tényleg ez olyan meghatározó dalok voltak, amelyeket ők énekeltek, szereztek, stb. Előadtak, duetteztek, úgyhogy hát ez sajnos már Sándorom a múlt, de a Stevie ezért nagyon fontos, mert ugye Lionel Richie-re is elmentem tavaly, ugye?
1: Muszáj. Jó,
3: akkor
1: na,
3: egy Stevie-re,
1: hát
3: nem?
1: Így, hát akkor azt mondtad, ez a múlt, akkor jövő meg az, hogy jövő csütörtök.
3: Így van.
1: Várunk vissza téged. Okay, szeretettel, ezt megköszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot. Az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdet középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5 várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az időjárás ugyan tett róla, hogy minél hamarabb elfelejtsük a nyarat, mi azonban teszünk róla a következő órában, hogy a nyári hangulat egy picikét még visszajön, amennyire lehet. Welcome to Saint-Tropez, érkezik majd DJ Antoine, aztán mi Chico Latino, ezt majd Jerry Halliwell hozza, és jön már is egy kis baja-baja a Safri Duo-tól, itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultralaté!

Best FM a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 36 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött minden Will Smithnek, hiszen 1990. szeptember 10-én mutatták be az NBC-n a The Fresh Prince of Bel-Air című sorozat első részét, amelynek köszönhetően a világ megismerte Will Smith-t, akkor még Fresh Prince-t, és jó barátját DJ Jazzy Jeff-et is. Most csak Will Smith

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Rockstar FM a legjobb zenék, ugyan a két dal egyáltalán nem hasonlít egymásra, de Vemes korszakában is volt egy Freedom című dala, meg ez is Freedom, és hogy összekeverik a kettőt, ehhez azért odaérte, hogy 90. Szóval a Freedom 90 érkezik, George Michael-től itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet, délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: My dream is to fly over the rainbow so high. Nagyon jól tudjuk, hogy ahhoz a szivárványhoz, ami fölött Yves La Rock szeretne majd átrepülni, az kell napsütés, meg eső. Hogy ebből a kettőből mi lesz holnap, ezt is elárulom a következő órában. 9 és 10 között itt a Besten. Érkezik a Rise Up az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legezdenék, akkor egy picikét adunk a latinos hangulatnak. Először egy kis Pasilda az Afro Medúzától, aztán Viva España a Bombontól, és ebben az órában még azért egy Gaggio So Many Times is érkezik. 10-ig bezárulok itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Kenny Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az óra legelején szivárvány kialakulásának vonatkozásában ígértem én időjárás jelentést, illetve előrejelzést a holnapi napra. Hát az összetevőkből holnap csak eső lesz, napsütésre ne is tessék számítani. Egészen pontosan 18 fokos nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23%-a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcuk. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Kezdődik a Táltosszamár Fesztivál Biatorbágyon, a háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet, délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Az öngyilkosság megelőzésének napja, vagy az öngyilkosság elleni világnak, nem is tudom, hogy mi lenne a pontos megnevezése a mai világnapnak így szeptember 10-én. Mi minden esetre ettől a hangulattól igyekszünk minél jobban eltávolodni a legvidámabb dalokkal a következő órában, és jön majd Wakefield a Saturday Night, a Spike a Respect-tel, és Tyler Cruz a Troublemaker-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszéltem a legjobb zenék, két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Ian Wakefield és a Saturday Night itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a Car Wash-nak. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak, és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően. Car Wash-in.

Best of a legjobb zenék. A hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalom korlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalom korlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Are you feeling me? Let's do something. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ja nem.
1: Best FM a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.